0: magyar hírmagazin.
1: Szép estét, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bányi Krisztát hallják. A mai adásban Dél-Burgenlandban járunk majd főként, ugyanis a múlt héten izgalmas táborokba várták az ott élő magyar ajkú gyerekeket. De holnap egy újabb víradás érkezik, amiben viszont jó messzire, egészen az Innsbruck környéki hegyekbe kirándulhatnak velünk. Idén is Szigetindel várt, Őri Szigetbe várta a BMK kreatív tábora a képzőművészet iránt érdeklődő gyerekeket. Voltak, akik már visszatérő táborlakók, de ebben az évben is jelentkeztek újak, akik most először próbálták ki ezt a nyári programot. A rendezvényen ezúttal is Vida Anikó, szombathelyi rajztanár foglalkozott a 12-7 és 12 év közötti gyermekkel. Tudtuk meg a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület program koordinátorától, Sólyok Nagy Alexandrától.
2: A Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesületnek a hagyományos élménynyár programsorozatának részeként szerveztük meg a kreatív tábort. Ez augusztus 3-a és 7-e között volt az Őriszigeti Evangélikus Gyülekezeti Teremben. Itt délelőttönként zajlottak ezek a művészeti foglalkozások, amelyeket Vida Anikó rajztanár vezetett. 5 napig tartott a tábor, ahol 12 gyerek vett részt, és a gyerekek 7 és 12 éves kor között voltak. A programnak a középpontjában a művészeti technikáknak a játékos és kreatív megismerése állt. A gyerekek akvarellel és akrilfestékkel dolgoztak, és kipróbálhatták az úgynevezett irányított és szabad kézrajzolást is. Fontos része volt a programnak így a síkbeli ábrázolás és a térbeli formák közötti átmenetnek a megismerése, valamint a természet motívumainak a segítségével, tehát a dombok, fatörzsek, bokrok és virágok segítségével tudták ezt a gyerekek gyakorolni, tehát hogy a valóságban látott formákat, a vonalak és a méretekkel és árnyékolással hogyan tudták a síkszőlleten vagy a síkszőlletből tovább megjeleníteni. Az akvarell festés során először akvarellszeruzával színeztek, és a vizes ecsetekkel mosták össze a színeket, és így tudtak festményt készíteni. Itt ebben a feladatban megtapasztalták a különböző papírtípusoknak a sajátosságait, tehát hogy egy kis szakmai betekintést is kaphattak, és így újabb tájképeket tudtak készíteni ezzel a formával. Ezután pedig akrilfestés történt, ahol gyorsan száradó festékekkel ugye bátrabban tudtak kísérletezni, rétegelhettek, és különböző felületi hatásokat tudtak így a színekkel létrehozni. És az irányított és a szabad kézrajzolásnál pedig először ugye külső mintákat készítettek, tehát azt egészítették ki, utána pedig a saját elképzeléseiket tudták megvalósítani. A tábor végére pedig a gyerekeknek a munkáiból egy helyszíni kiállítás is készült, és nagyon érdekes volt, mert az alkotások nagyon jól mutatták azt, hogy milyen sokféle módon közelítették meg a gyerekek ugyanazt a feladatot, és hogy a közös munka mellett mindenkinek jutott lehetőség, jutott tér a saját ötleteinek a megvalósítására.
1: Ezek a gyerekek, akik részt vettek ebben a táborban, jellemzően már korábban is foglalkoztak a művészeti ágakkal, a kreatív feladatokkal, vagy most először kóstoltak ebbe bele?
2: Körülbelül a diákoknak a fele, az már tavaly is részt vett ebben a táborban, ebben a programban, a másik fele pedig újonnan résztvevő diákok voltak, de úgy tapasztaltuk, hogy a tábor sikerét talán az egyik legegyszerűbb kérdés foglalta össze, mi szerint azt kérdezték, hogy ugye jövőre is lesz ilyen tábor.
1: Ezek szerint örömmel vettek részt rajta, és örömmel várják a következő évi tábort, és tervezi a Kultúra Egyesület, hogy jövőre is megszervezi?
2: Természetesen, hiszen ez volt a kérdés, és azt válaszoltuk rá, hogy természetesen jelentkezni fogunk, és lesz ilyen tábor.
1: A Sólyban ugyancsak a múlt héten tartották meg a nyári egyházi tábort, amely változatos programot kínált a gyerekeknek. A tábor sikerességét az egyházközségből többen is támogatták, de a helyi cserkész csapat vezetői segítették a programok színesítését. Bár egy időben több szünidei esemény közül is válogathattak az Alsóőrben, illetve a környéken élő gyerekek, idén is sikerrel tartotta meg a helyi egyházközség a nyári táborát. A Pfarrcamp sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a végén a résztvevő gyerekek azt kérdezték, hogy jövőre Nem lehet-e majd két hetes az esemény? Meséli Gáspár Adalbert atya.
0: Az idei kis napközis táborunk az múlt héten hétfőn kezdődött és péntekig tartott, és tulajdonképpen csak minisztráns gyerekek vettek rajta idén részt. Ugye párhuzamosan a környéken azért többféle lehetőség meg kínálat van, meg mondjuk a demográfia is egy kicsit így lefelé száll, tehát így látjuk akár az iskolai, vagy az ilyen elsőhádozós, meg bérmálkozós csoportoknak a létszáma az majdnem feleződött a korábbiakhoz képest. Úgyhogy most ilyen 7-8 fővel voltunk ezen a héten, és így különösebb témát nem adtunk a tábornak, hanem minden napnak volt egy specifikus iránya vagy tematikája. Volt a Herbertsteini állatkert, kirándulás, akkor volt egy kézműves foglalkozás, volt sport, íjászat, a cserkészeknek a segítségével, akik Riddingsdorfról jöttek, és az itteni magyar cserkész csoportnak a vezetői és a kisfiúk segítettek az íjászkodásban. Akkor volt a népcsoportok háza, és van egy stúdió is, amiben a gyerekek így és Mártonnal egy interjú lehetőséget kaptak, tehát hogy hogyan készül az interjú, megnézték a stúdiót, megnézték tehát ezt a közösségi házat is, és utána pedig délután még a drónnal is a templomban készültek drónfelvételek a templom körül, meg a gyerekek is irányíthatták a repülődrónt, amely felvételeket készített. Tehát egy ilyen nagyon színes hetünk volt, és nagyon nagy öröm volt a gyerekekben napról napra. A végén megjegyezték, hogy miért nem két hetes a tábor, vagy akkor legalább szombat, vasárnap is benne legyen. Úgyhogy ezek ilyen pozitív visszajelzések voltak.
1: Ha már egyházi tábor, akkor azért igen, kíváncsi lennék arra, hogy mennyi volt a lelki élettel, illetve a vallással, akár a szentírással való foglalatoskodás ebben a táborban.
0: Ugye itt a gyerekeknek a kora az általános iskola harmadik, negyedik osztálya volt. Minden napnak, tehát volt egy ilyen kis imádságos része a reggeli napkezdéssel, tehát ennek nem volt egy ilyen biblia tábor jellege ennek a mostani tábornak. A templomban is voltunk. Tulajdonképpen az imádság volt ennek a tábornak egy ilyen vallási oldala. Persze a gyerekek magáról a minisztráns feladatokról vagy élményeikről is beszéltek az interjúban, és én ki is használtam ezt a lehetőséget, mert most a vasárnapi szentmisén ebből a hét kisfiúból négyen ott voltak, minisztráltak, és akkor a templom közösség előtt meséltek egy picit a táborról is.
1: Pénteken újabb résszel jelentkezik a Vír című népcsoporti televíziós magazinunk. A műsor ezúttal is a 6 népcsoport szerkesztőségeinek friss riportjaiból válogat. A Magyar Riportban Salamon Márkot, a magyar hegyi vezetőt láthatják. A soproni születésű fiatalember 20 éve érkezett Innsbruckba, akit a hegyek véglegesen rabul ejtettek. Weber Katalin találkozott vele fent a magasban.
3: Amit látok, sok-sok emlék, ami kötődik itt a környező csúcsokhoz. A hegymászás az ugye, az a szép benne, hogy mindenki megtalálja benne a nekivalót a különböző nehézségi fokozatokba, különböző magasságokba.
4: Sopronból néha látni az Alpok vonulatát, de mikor is szerettél vele igazán a hegyekbe?
3: Hát a hegyekbe úgy 14-15 éves koromban szerettem bele igazán. Hát korábban is már túráztunk a családdal, de akkor kerékpároztunk, megkerültük a dél-tiroli, kelet-tiroli hegyekben a Rieserferner Gruppe hegységet, és ott volt egy nagyon szép hegy, ami nekem nagyon megtetszett, és oda fel akartam menni mindenáron. Ez volt a Hochkál, hát akkor úgy beleszerettem. Pláne egy évre rá, amikor visszamentünk, hogy most akkor megmásszuk. Ez a rabul ejtett, ez az alpinizmus.
4: Márk az Alpok 6 legnagyobb északi falát is megmászta szólóban. Köztük az Eiger hírhet északi falát is.
3: Nem egyedül készültem, de a cimborám, akivel másztam volna, ő visszalépett. És akkor már ott voltam, akkor megpróbáltam egyedül, és akkor elég jó formában voltam, tehát ez így nem kellett rá sokat rákészülnöm fejbe.
4: Mire gondol ilyenkor az ember, ha egyedül hódít meg egy ilyen falat?
3: Hát akkor szerintem ugye pillanatban él az ember is. A következő néhány mozdulatra összpontosít. Tehát nem az egész fölöttem lévő falra koncentrálok, akkor nyilván azt már kielemzem a túra előtt, hogy mi vár rám, és amikor ben vagyok a falban, akkor a következő néhány mozdulat az előttem lévő néhány méter, ami foglalkoztat. És ugye, ha mozdulatról mozdulatra minden stimmel, akkor előbb-utóbb fölér az ember a csúcsra.
1: Az adás tehát holnap 10 óra 45 perckor az ORF 2-es csatornáján lesz látható.
5: Időjárás.
1: Az égbolt továbbra is tiszta, az éjszaka pedig csillagos lesz. Igazán frissítő lesz a hőmérséklet, hisz holnap reggelre 18-13 fok közé hűl le a levegő. Pénteken aztán újra nyugodt, száraz levegőjű, magas nyomású időjárás várható, így reggeltől estig folyamatosan süt a nap, és felhőtlen lesz az ég. A reggeli órákban helyenként hűvös lesz, napközben viszont újra nagyon meleg idő várható, akár 27-31 fokot is mérhetünk. Gyenge vagy közepes erősségű szél fúj délről és keletről. Ez a mai adásunk a végére is ért, én köszönöm, hogy velem tartottak. Holnap este már Palágyi Zsófia számít majd a figyelmükre. További kellemes estét, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.